0: Azon, hogy tényleg, hogy az emberi viselkedésen és reakciókon boldogság...
1: Canal 1, 90,4 Pireás.